0: Viragon.
1: Okay, okay. Viragon, Viragon. Minden módat a sót válasz. Viragon, Viragon.
2: Green Radio Net.